Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê.